0: Na, ma neked ronkana jó van.
1: Na, így kevert a hőgdesz fák réheze.
2: Szamcé!
3: Hopp, hopp, az téze zöke feszlíge van 20-26.
4: Ein Hakenchat in den Tiastemmen.